0: Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon azbeszttartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművek gyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Opus Tazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón, azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón, az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A József Nádor, vagy ahogy emlegették, legmagyarabb Habsburg iránti rokonszenv kezdeményezte az őt ábrázoló szobrot. Johann Halbig alkotását 1869-ben állították föl a mai József Nádor téren. Ezt megelőzően sokáig azon ment a vita, hogy merre felé nézzen a Nádor szobra. A Pesti Szoborbizottság azt akarta, hogy a Duna felé, mivel a szépítőbizottság, amelynek a Nádor elnöke volt, a Lipótvárost építette meg, míg a szobor megalkotója azt kívánta, hogy a belváros felé nézzen, s végül ez a szándék lett a győztes.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a Nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már

0: különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Óbusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: mi lenne, ha ezt a gyakorlat, ezt a hangulatot, amit itt érzünk éjszaka a darabok elsajátítása közben, ezt valahogy megpróbálnánk megmutatni a közönségnek is, és az oltár lépcsőire elhelyeztünk gyertyákat, nem ilyen több százas, mint ami manapság jellemző, hanem ilyen 20-30-at, és nagyon különleges hangulata volt annak a koncertnek. Egy újságírót annyira megragadta, hogy utána ilyen országos napilapban cikk is született róla, és azt gondolom, hogy ez egy valóban szép dolog, és ha ezt kitűnő organista tolmácsolásában élvezhetjük ezt a gyertyafényes hangulatot, akkor biztos vagyok abban, hogy ez mindenkiben mély élményt fog előidézni, és valóban egy töltekező dolog tud lenni.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem itt az Intermezzóban Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon

0: található kertőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo orgonák éjszakájára. Készülünk vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Budapesten és környékén, sőt nemzetközi helyszíneken is zajlik a programsorozat. Ugye most leginkább az éjszakai esti koncertekről beszéltünk, de mi lesz napközben?
1: Nagyon izgalmas, és ebben az évben is főleg a budapestiek élvezhetik, hogy lesz egy mozgó orgonánk, ami egy kis platós teherautón utazik majd Budapest terein, és bár menet közben nem fog játszani, mert az nem annyira lenne erős művészi teljesítmény, hanem megáll bizonyos ismert helyszínein a fővárosnak, és ott hallhatnak mini orgona koncertet, így a Magyar Állami Operaház előtt, a Deák téren, az Óriás kerék alatt, az Operett Színház előtti téren, a Várkert bazárnál és a Nemzeti Múzeum előtti téren népszerű orgona művek kézzel, lábbal szólalnak majd meg. Szintén Budapesten, majd már az éjszakába bele nyúlóan a Deák téri evangélikus templomban lesznek nyitott ajtós orgona koncertek egészen éjfélig. Az egész orgona szó bejárja nem csak a templom falait, hanem a tártajtóknak köszönhetően majd az egész Deák teret is. De lesz koncertünk az Aranyhídon, Balatonfüreden. Balatonfüredről indul majd el a hajó. Lesz borkóstoló bororgonával, vagy borgonával rövidítve. Ez az orgona egy nagyon izgalmas hangszer. A sípok helyén boros üvegeket helyeztek el, és ezek az üvegek vannak különböző mennyiségű folyadékokkal föltöltve, és így hangolhatóak. És a borkóstolóval egybekötött vacsora közben ez a hangszer szolgáltat kikapcsolódást, muzsikát, szórakozást az odalátogatóknak. De lesz olyan, ahol orgonagyárat lehet látogatni, és lesz zenés sportnap is orgonával az orgona körül, ez Pécsett a Balokhányligetben, a Kodály központ mellett, és ott egy piadanca nevű hangszer is megjelenik. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos lábbal játszható billentyűsor. Ezen 3-4 ember egyszerre táncol vagy ugrál, és szólaltat meg egy művet, ami nagyon izgalmas, és azt gondolom nagyon jól bevezeti a futást ez a hangszer, de ott például lesz éjszakai orgona koncert a Kodály központ mellett, a Csillagok alatt filmzenékkel. Ezekre a nagyon izgalmas és színes programokra várjuk napközben is a hallgatóságot, és hát ezeken a nagyvárosokon kívül nagyon sok csatlakozó helyszínünk van, úgyhogy a filharmonia.hu oldalon ajánlom, hogy szemezgessenek a szerint, hogy ki merre utazik ezen a napon.
0: Épp ezt szerettem volna öntől megkérdezni, hogy azt lehet-e tudni pontosan, hogy éppen merre járnak? Tehát lehet erre készülni?
1: Igen, aha. Tehát a honlap az folyamatosan kint van, és ott látszik, tehát megadtuk percre pontosan, hogy mikor, hol, milyen programunk van. Tehát ez nem annyira egy országjárás, az egyetlen mozgó hangszer az ott Budapesten mozog, a többi helyszínek pedig meghirdetett pontos időpontja van.
0: A fesztivál több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget. Hol és milyen események kapcsolódnak ide?
1: A fesztivál vagy az orgonák éjszakája több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget, így például Székesfehérváron, Miskolcon, a Zavasi Református templomban és Győrben a Szent Ignác, Loyolai Szent Ignác bencés templomban. Így, aki a gyertyafényes hangulatot keresi, de még nem hallott ilyet orgona muzsikával, akkor azoknak nagyon ajánlom, hogy látogassanak el a filharmonia.hu oldalra és keressenek kedvükre való koncert lehetőséget.
0: Nagyon köszönöm, jövünk vissza, hiszen számos program áll még rendelkezésünkre. Vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Orgonák éjszakája lesz idén is, május 23-án. Mi az, amitől a leginkább szerethető az orgona?
1: Azt gondolom, hogy ez az a hangszer, amelynek a például a méretében is a legnagyobb különbségeket fedezhetjük föl. Van olyan orgona, amelynek csak 60 sípja van, de van olyan, aminek több mint 10 000, és e között a két méret között pedig millió verzió, és azt gondolom, hogy azt is kevesen tudják, hogy nincs kettő egyforma orgona a világon. Tehát az orgonista, ha esetleg készül a Balaton Lellei koncertjére, akkor ezt nem tudja megtenni Kaposváron, hanem akkor az csak a Balaton Lellei orgonán tud arra az adott koncertre fölkészülni, hogy beállítsa a hangszíneket, hogy azok a darabok hogyan, miként szólaljanak meg. És hát aki ezt a sokszínűséget szereti, kedveli, azok jönnek általában orgonistának, mert ez mindig egy teljesen más feladat egy orgona koncertre fölkészülni, mint mondjuk zongoránál vagy egy hegedűnél. Mindenki fogja a saját kezébe a saját hangszerét. Orgonánál is többnyire ugyanaz a Stanway típus van, csak más korú. Az orgonánál viszont semmi közös pont nincs, azon túl, hogy a hangszíne is teljesen más a hangszernek, más sípok vannak, más síp összetétel, más regiszterek, azon túl teljesen más billentése, adott esetben bár vannak szabványok, hogy milyen magasságba kell lenni a billentyűknek, a pedáloknak, azért mindig vannak ebben is eltérések, és sok-sok a hangzás, a templom akusztikája, vagy a koncertteremnek, hogy éppen szárazabb helyiségbe kell játszani, vagy olyan helyen, ahol 8-10 másodperc a vízhang. Ez annyira sok különböző tényező, amihez mind-mind alkalmazkodni kell, és figyelni kell a koncertek során, hogy ez a művésznek nagy feladat, a közönségnek viszont, aki szereti az orgonamuzsikát, egy nagyon izgalmas összehasonlítási alap, hogy meghallgatja esetleg ugyanazt a darabot más-más helyszíneken, hogy hogyan szólal meg, és hogyan szólaltatja meg azt a művész.
0: Azt hiszem, hogy ez adja valahol a szépségét és a nehézségét, a kihívását is az orgonának, mint hangszernek.
1: Abszolút, hát és ugye azt sem említettem, hogy több billentyűsora, ugye több manuálja is van orgonának, nyilván legkisebbnek, amit említettem, ha csak 60 sípos, akkor annak csak egy billentyűsora van, de ha már több ezer sípja van, akkor van 2, 3, 4, 5, világ legnagyobb orgonájának 7 manuálja, tehát ezt úgy kell, hogy elképzeljük, mint amikor a rockkoncerten a billentyűs körbe rakja magát billentyűkkel, billentyű szintetizátorokkal, csak ezeket nem rakhatjuk magunk köré, hanem ezek egymás fölött helyezkednek el az orgonán, és hát azt gondolom, hogy a torna itt is fontos az orgonista számára, bár az minden munkába, hogy a derekunk ne fájduljon meg, vagy jól tudjuk kezelni az olykor nehéz mozdulatsorok ne okozzanak különösebb problémát az izmainknak.
0: Kik azok a neves orgonaművészek, akiknek a játékát a közönség hallhatja az idei orgonák éjszakáján?
1: Az idei orgonák éjszakáján is számos művész lép föl, Karosi Bálint, Áhim Elzsébet, Gesztesi Tóth László, Ablonci Bertalan, Kecskés Mónika, Szabó Balázs, Balatoni Sándor, Almási László, Attila, Kovács Szilárd Ferenc, Kristófi László, Kis Zsolt, azt gondolom, ők mind egyébként külföldi helyszíneken fognak koncertezni, és Magyarországon Székesfehérváron Kaposi Bruno, Szejdül Dénessel, Miskolcon Tabajdi Ádám, Osztorosi Cseszterrel, Győrben Hegyi Barnabás Maros Dórával, de Debrecenben pedig Sárosi Dániel, Boncsér Gergely, Klernot Tokár és Vadász Dániel társaságában a Három Tenor című koncertet fogják előadni, a Három Tenor egy orgonát, úgyhogy ez csak néhány név a teljes palettából, de nem is untatnám ezzel a hallgatókat, a filharmonia.hu oldalon a teljes palettát és névsort és helyszínkínálatot felfedezhetik, és megkereshetik a kedvükre valót.
0: Említette, hogy tavaly előtt nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Melyek azok a külföldi helyszínek, ahol csatlakozhat a közönség a programsorozathoz?
1: Idei esztendőben lesz Ausztráliában is programunk, orgona ismertető gyerekeknek rajzpályázat, Horvátországban a Zadari tengeri orgonára fölhívjuk a figyelmet, Rómában lesz koncert, Berlinben Kárdonyi családra emlékezünk, az ő műveiket, Kárdonyi Zoltán és Kárdonyi Zsolt műveiket szólaltatják meg, Pekingben, Szlovákiában, Szapolcán, Lengyelországban, Gdanszban, Algériában, Portugáliában, az Azori-szigeteken, Prágában, Bukarestben, Bécsben, Vajdaságban, Bajmokon, Svájcban, Brüsszelben, New Yorkban és Peruban, Limában lesznek koncertjeink.
0: Mivel biztatja azokat a hallgatóinkat, akik eddig még nem vettek részt az orgonák éjszakáján, de most kedvet kaptak hozzá?
1: Azt válaszolják a fiatalok, hogy mikor hallgatnak klasszikus zenét, hogy amikor tanulniuk kell, például egyetemi vizsgákra készülnek. És ahelyett, hogy erre mi legyintünk, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dicséret és megtiszteltetés, hogy amikor úgy érzik, hogy koncentrálniuk kell és szükségük van a figyelmükre, akkor mégiscsak klasszikus zenét keresnek ki az interneten. És azt javaslom nekik, hogy ne csak ehhez a szigorú agymunkához használják, hanem próbálják ki a simító hatását is, azt, ami a gondok, a zajok közben elcsendesíti őket, miközben akár fortéban, akár pianissimóban szólal meg. Ezt javaslom nem csak a fiataloknak, hanem minden korosztály számára, de azt gondolom, hogy az idősebbek már jobban felfedezték ezt, és gyakori vendégei ezeknek a koncerteknek, de fontos, hogy egyrészt a hangzását, azt, ahogy dübörög alattunk a pad, miközben egy fortissimó szólal meg, vagy egészen éteri, alig hallható hangon szólal meg az orgona, elcsendesítve a lelket, ezt jöjjenek és tapasztalják meg, és érezzék, hogy milyen csoda, és legtöbb helyszínen még láthatják is, hogy micsoda zsonglőr mutatványra van szüksége az előadónak ahhoz, hogy ez létrejöjjön.
0: És erre most, május 23-án lehetőség nyílik. Nagyon köszönöm a beszélgetést, sikeres orgonák éjszakája programsorozatot.
1: Köszönöm kívánok. Szépen, én is köszönöm.
0: Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zavartalan az ország üzemanyagellátása a MOL vezetője szerint. Küszöbön az SZIA bevallások leadásának határideje. Gyakran gyűlhetnek össze a felhők, délután 18-23 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó reggelt kívánok! 2026. május 14-e csütörtök van, a mikrofonnál Vukov Judit. Kevesebb mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőtre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, ezt is közölte Magyar Péter ópusztaszerán. A kormányfő jelezte azt is, jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött, a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet a kínai elnökkel. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki. Az év életmű díját Marton Éva operaénekes Kossuth Díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, de díjazták az év zenekarát is. Napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra és zivatarokra. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukov Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a Hungária körút Kerepesi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig, a forgalmat rendőrök irányítják majd. Délelőtt 9 órától holnap hajnalig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert burkolatot javítanak. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is korlátozásra, lezárásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és az Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves nyitány hallgatónak, május 14-e van. Csütörtököt mondok néha, de remélem, hogy a Bonifác névre hallgatóknak egy boldog névnapot ki tudok ejteni, és sikerült, ki tudtam, úgyhogy sok-sok csokoládét kívánok az egyik fagyosszent, mármint a fagyosszentek egyik nevét viselőknek, hogy befejezem jól a mondatot, de a nevekre ma még visszatérünk, például egész nagy kérdőjelek vannak bennem a násfa és az ompoly nevet viselők kedvéért, akik az elmúlt 10 évben ugyan egyen sem voltak, de hát ha van és adható ez a név, akkor majd jól utána eredünk, mint ahogyan megtekintjük, hogy milyen séta vár mindazokra, akik nagyon szeretik Esztergomot, csak nem biztos, hogy nagyon jól ismerik Esztergomot, úgyhogy 7 óra 27 perckor a reggeli Expressben beszélgetek Aguera Zoltán város történésszel egy esztergomi sétáról, ami majd vasárnap lesz, Macesz likőr Esztergom címmel, tehát Esztergom zsidó emlékeit is megtekintik majd, de én rájövök, hogy hiába kutakodom, vannak, akik titokzatoskodnak, úgyhogy miért likőr, meg mitől Macesz, talán kiderül a reggeli Expressből, de nem vagyok ebben nagyon biztos. Az viszont végre kiderül, hogy a pesti Vigadóban a hétvégén bemutatott Láncreakció című Vajda Katalin dráma kiről, miről szól, hogy kiről, azt talán tudom, hogy Szilárd Leóról, de hogy miről, hogy hol van az atombombában az erkölcs, hol van ebben a feltalálás körülményeinek hihetetlen véletlenekkel tarkított története. Na ezt majd jól megkérdezem Görög László Jászai Mari díjas színművésztől, meg egyébként is szerintem tartozom neki annyival, hogy faggatózom egy picikét a gyönyörű hangjáról, a hajáról, meg hogy mi van vele mostanság 9 óra után pedig. Egy éjszakás kalandra vállalkozunk, ami mozikalandot jelent, az Art Mozik éjszakájáról beszélünk, ami 5 mozit jelent, nekem Nagy Balázssal, a Budapest Film műsorosztály vezetőjével egy jó beszélgetést jelent, és egyébként is nagyon sok programmal várom majd önöket, főleg gyerekekre koncentrálok, mert a hétvégén az ő elhelyezésük és lefoglalások, tudom, hogy mekkora feladat, de hát azért szóba kerül majd még itt felolvasó est Márai kapcsán, és a többi, és a többi, az és a többi közé tartozik, hogy én ilyenkor általában ülök és nézem, hogy mit mond a naptár, és egy rendkívül érdekes információra bukkantam, mert az rendben van, hogy Csajkovszki Csipke Rózsikáját, ami balett, és gyönyörű, és imádjuk, és főleg a keringőt imádjuk belőle. Na szóval ennek a bemutatója 1890-ben volt, de én azt hittem, hogy itt Európa közepén azért tartjuk a lépést, meg up to date-ek vagyunk. Ennek ellenére most nem tudom kiszámolni, de ki tudom számolni, 77 évvel később mutatták csak be a Magyar Opera Házban ezt a bizonyos balettet, vagyis, hogy a Csipke Rózsikát pont május 14-én Piotr Guszev rendezésében, és ha még érdekességre vágynak, mert nem sokára azért meghallgathatjuk ezt a keringőt, és hátradőlhetünk, és a gyerekek rajzfilmekre emlékezhetnek, meg jöhet a jó érzés, de ha akarják, még jöhet a tánc. Szóval a Csipke Rózsika ugye a Hatyúk tava után volt, és van benne, mármint a Csipke Rózsikában a felsorolások között egy tam-tam nevű hangszer. Azt hittem, hogy ez vicc. És tényleg csak így egymás között szoktuk mondani óvodában, amikor még oda jártunk, de nem, ez a gong egyik változata, megkülönböztetve őket a hangolt hangot adó gongoktól, a csak úgy hangot adó tamtamoktól, tehát kelet-dél-kelet-ázsiai zenei ütőhangszerről beszélünk, és abszolút elkomolyodom, és várom önöket az elkövetkezendő kevesebb, mint 3 órában, sok-sok információval, néha csapongással, de abszolút jó szívvel és jó szeretettel, na meg könnyedséggel és nyugalommal, hiszen ezt is jelenti a Klasszik Rádió, és benne ezt is jelenti a nyitány, és akkor most jöjjön tamtammal a, majd Háda János elmondja mi.
5: Következik Piotr Iljics Csajkovszki, Csipke Rózsika keringő. Előadja a Philadelphia Orchestra, karmester Ormándy Jenő.

Következik Antonin Dvorák, G-moll szláv tánc opusz 46 numero 8. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar. Karmester Szél György.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés most egy remek történetet jelent, de még mielőtt belevágnék a történetbe, ami azt példázza, hogy milyen fontos, a mostanában talán agyon hangsúlyozott, ha létezik ilyen kifejezés, új kezdet, de ez tényleg fontos, hát végül is tavasz van, vagy tavasz közepe van, meg májusi eső arányat ér, meg vagyos szentek. Na ehelyett akkor van egy adósságom, tudom már véresre vakarják magukat, ez is csúnyaság, hogy mit lehet, mit takar ez az ompoly férfi név, akik ma ünneplik névnapjukat mind a nullán, mert ugye az utóbbi talán 30 évben, 10-20-30 évben nem kapta ezt a keresztnevet senki, de az erdélyi Ompoly folyó nevéből ered, hogy bonyolítsam, a mai Zalatnát, ez a folyó mellett fekszik, a rómaiak még Ampeiumnak hívták, az Ompoly, Ampeium, hát szerintem erre mindenki, még én is rájöhetek, hogy van köze egymáshoz, tehát Ampeiumból való az Ompoly férfinév megfejtése, első kötelezettség megvan, a második kötelezettség mindazoknak szól, akik félnek a matematikától, kezeket föl, én itt próbálom, tehát 1832-ben ezen a napon ma született Rudolf Lipschitz, német matematikus, hogy bonyolítsam, a Lipschitz tulajdonság és a Lipschitz-féle konvergencia kritérium viseli a nevét, mit sütsz kis szűz, de nagyon fontos a tudomány, és akkor ígértem ezt a bizonyos történetet, ami tényleg az új kezdetről szól, és Szerényi Nórival mi úgy gondoljuk, hogy itt a Klasszik Nyitányban fontos ezeket hangsúlyozni. Tehát jöjjön akkor, visszamegyünk nagyon régre, ráadásul ugrunk egy szigetre, úgyhogy úszni kötelező. Egy korabeli szóbeszéd szerint Sir Christopher Wren, W-vel, a londoni Szent Pál katedrális építész egy alkalommal járkált a kőfaragók között, és arról faggatta őket, hogy vaj, mit csinálhatnak. Jött az első gonterhelt és kisé ingerült válasz, mit, követ faragok. A második, hát picikét már lágyabb volt, nagyon keményen dolgozom, hogy eltartsam a családomat. Igen, de hogy miért választottuk ezt az idézetet, azt a harmadik válasz válaszolja majd meg. Tehát a harmadik megkérdezett kőfaragó, boldogságtól kicsattanó arccal ezt válaszolta, még egyszer Sir Christopher Wren kérdésre, sére, ő a londoni Szent Pál katedrális építésze, tehát azt mondta ez a boldog, fülig kőporos kőfaragó, hogy katedrálist építek. Mert ő tudta, hogy minden egyes kis hangya mozdulat, amit hozzáteszünk a világhoz, nem véletlen, van egy nagy célja. Egy jobb élet, vagy egy jobb jövő. Hú, de nagy szavakat használok én itt május 14-én, de megtehetem, mert egyrészt megválaszoltam, hogy mit jelent az ompoly férfinév, másrészt pedig nagyon jól tudom, hogy vannak még titkaim, mert a násfát

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a Reggeli Express most lassan bandukol, illetve egészen pontosan sétál. Vasárnapra invitáljuk önöket a Pest közeli Esztergomba, amiről lehet, hogy keveset tudunk, vagy lehet, hogy mást ismerünk, mint ami fontos, vagy egy séta alatt bejárható. Önöket várja ugyanis a Macesz Likör Esztergom című helytörténeti séta Esztergom zsidó emlékeinek nyomában, hogy miért most és mik a titkok, ezt fejti föl nekünk Aguerra Zoltán, várostörténész.
2: Van egy szomorú kötődése ennek az időpontnak, ugyanis ez a II. Világháború végén május 11 és 12 volt az az időpont Esztergomban, amely időpontban úgy döntöttek, hogy a város lakosságát összegyűjtik, együtt egyébként a vármegyéből összegyűjtött zsidósággal, hogy őket később aztán Komárom irányába deportálják, és onnan Auschwitzba vigyék, ezért nem véletlenül nyilván a sétán is elég sok szó lesz a holokausznak az esztergomi eseményeiről. A legtöbb embernek Esztergom város szavának hallatán elsősorban a bazilika meg a tízezres jutott eszébe. Holott egyébként már a harmadik századtól kezdve vannak olyan tárgyi emlékeink, amelyek azt bizonyítják, hogy Esztergomban bizony egy zsidó közösség érte a hétköznapjait. Méghozzá egy olyan zsidó közösség, amely egyre csak bővült. Igaz, természetesen voltak olyan nehéz időszakok, mint például a tatárjárás vagy a török harcok, amikor ez aztán értelemszerűen lecsökkent. Viszont, hogyha például megnézzük azt, hogy a dualizmus korban miféle eseményeket is tartott az esztergomi zsidó közösség, akkor abból azonnal kiderül számunkra az, hogy egy igen jelentős zsidó közösségért. Esztergom tulajdonképpen a mai értelmében csak 1895-től datálható. Előtte az jelenleg csak városrészként felmerülő különböző helyszínei a városnak, azok önálló közigazgatási egységet képeztek. Éppen ezért, amit ma talán a belvárosnak, a barokkori belvárosnak tekintünk, az egykor egy szabad királyi városként versengett, már föl különösen kereskedelem és gazdasági értelemben, a szomszédos város részekkel, akkor még különálló városokkal, mezővárosokkal, mint amilyen például az a Szent Tamás volt, ahol a zsidó közösségnek a legnagyobb része élt, és ahol egyébként a zsinagóga is ma is látható.
1: A séta nevében szereplő likőr az nagyon vonzó, de hogy kerül ide?
2: Meglepetés, még nem akarok elárulni, azt azonban nem mondhatom, hogy esztergomi zsidó családoknak a kezében voltak olyan vállalatok, amelyek aztán nem csak Magyarországon, de az egész nemzetközi szintéren is maradandót alkottak termékeikkel, és hát a likőrnek valami ilyenhez lesz majd köze. Ennek a likőrnek a gyártási helyszínét és egyébként a családnak a történetét is jobban megismerjük majd a sétán.
1: Hogy kapcsolódik a sétához André Kertész például?
2: André Kertész Esztergomban töltött igen sok időt, amely alatt tulajdonképpen ő megismerkedett a fotózással, amely aztán ő világhírűvé tette, és bizony van olyan felvétele, amelyet éppen az esztergomi zsinagóga előtt készített, úgyhogy ebben az értelemben róla is lesz szó, ráadásul ezt a felvételt, ezt majd ott be is mutatjuk az érdeklődőknek. Ennek a sétának a célja az bemutatni azt, hogy vidéki városok tekintetében is vannak és voltak olyan zsidó közösségek, amelyeknek a történetét megismerni és megismertetni szükséges. Ennek a sétának is az lesz a célja, hogy bemutassa azt, hogy Esztergom jóval több annál, mint amire általában gondolkodunk. Sokan jártak már valószínűleg Esztergomban, akár osztálykirándulás, akár csak egy hétvégi, egynapos utazás során. Az a sok információs érdekesség, amely ezen a sétán is elhangzik és bemutatásra kerül, arról talán még az úti könyvek sem írnak sokat.
1: A dolog sportértékét firtatom most.
2: Körülbelül 2 órás időtartamra tervezze mindenki, úgyhogy a kényelmes lábbeli az ajánlott, már csak azért is, mert ez a 2 órás sétát körülbelül 2 kilométeres útvonalon fog végigmenni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy végig rohanunk a városon, sőt a városnak elsősorban csak a belvárosát tekintjük meg. Én bízom abban, hogy az időjárás is a mi oldalunkon áll majd. Kocsis Zoltán volt az, aki azt mondta, hogy minél többet tud az ember, annál kevesebbet tud. És én nekem is tulajdonképpen ez a krédom, hogy minél többet megtudunk, minél gyorsabban választokunk egy kérdésre, annál gyorsabban teszünk fel még további 3 kérdést, amire nem tudjuk a választ. Ezért én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy eljön-e valaha az a pillanat, amikor már egyszerűen mindent meg fogunk tudni egy város történetéről, de én azon dolgozom, hogy azért haladjunk tovább ezen az úton. Nekem az első munkahelyem Esztergomban az idegenvezetői pozíciók voltak, ahol rögtön azzal szembesültem, hogy hát a legtöbb idegenvezető az általában mindig ugyanazokat a száraz adatokat, a dátumokat, építészeti stílusokat és neveket említ, amik hát fogalmazunk úgy, hogy nem a legizgalmasabb érdekességei egy városnak. Én is ezért kezdtem el igazából olyan dolgok után kutakodni, amelyek engem személyesen érdekeltek, és abból indultam ki, hogyha ez engem érdekel, akinek egyébként a végzettsége sem történik, hogy hasonló, akkor hát ez másokat is érdekelhet, és nagy örömömre egyébként azt látom, hogy ez valamennyire, ezek a várakozásaim, ezek beigazolódtak, úgyhogy én mindenkit egyébként arra tudok biztatni, hogyha bármilyen téma az otthonával kapcsolatban érdekli, akkor akár otthon a fotelből is, de kezdjenek kutakodni. Azért ma már így 2026-ban nagyon sok mindent szerencsénkre digitalizáltak is. Higgye el mindenki, hogy nagyon-nagyon sok érdekességre lehet így rátalálni. Fontos, hogy minden történet egyrészt kontextusba kerüljön, másrészt egy olyan nyelvezettel kerüljön átadásra, amelyet mindenki megért. Ezen felül pedig azért az tényleg nagyon fontos, hogy a séta során minél több akár ilyen vizuális elemek beemelésével lehessen egy-egy történetet közelebb vinni az érdeklődőhöz. És persze az nagyon fontos, hogy tényleg mindezt egy olyan séta keretében valósuljon meg, amelyen a helyszínt az adott történethez tudja valaki kötni. Az mindig jóval egyszerűbb, hogyha valamilyen eseménynek a helyszíne, történeti emlékét az be lehet mutatni, hogy ott van a maga valóságában. A séták egy elég széles spektrumból vonzák az érdeklődőket, de azt azért lehet sejteni, hogy amikor például az esztergomi turisztikai KFT-vel tartunk zseblámpás sétát a Várhegyen, akkor az azért több fiatalt vonz, mint mondjuk egy csak városrészre általános jelleggel fókuszáló séta, de azt azért lehet látni, hogy minden sétán vannak fiatalok és idősek egyaránt, családok, és természetesen most már azt látom, hogy vannak olyan érdeklődők, akik még csak nem is Magyarországról, hanem külföldről érkeztek.
1: Mivel eladható Esztergom? Hogyan adható el Esztergom? Van egy szlogen?
2: Nagyon sok ilyen marketinggel lehet, nagyon sok szlogennel lehetne azért hirdetni Esztergomot. Csak a zsidó történeti séta keretében is nagyon sok mindenben Esztergom volt az első, és egyébként, hogyha kitágítjuk ezt a horizontot, akkor is azt láthatjuk, hogy nagyon sok mindenben Esztergom volt az első, csak ezt meg kell ismerni, meg kell tudni. Én arra biztatok mindenkit éppen ezért, hogy egy kicsit járjon utána ennek az ismeretlen Esztergomnak, ne csak a bazilikát tekintse meg, hanem egy kicsit járjon utána, hogy mi van a bazilika árnyékában átvitt, és szó szerinti értelemben is. Ugye nagyon sokan Budapest közelsége miatt, amely Esztergom számára egyszerre előny és hátrány, csak egy napra érkeznek le a városba. Említette a fürdőzést, ez abszolút egy tökéletes indok arra, hogy több időt töltsenek Esztergomban, de a múzeumok is most egy nagy fejlődésen mennek keresztül. A keresztény, megújult keresztény múzeum idén nyáron fog megnyílni. A Vármúzeumban is átalakításokat végeznek. Jó. És mi is próbálunk olyan helytörténeti sétákat tartani, amelyek az általános és alapadatokon túl egy kicsit több izgalmat próbálnak felfedni az érdeklődők számára. Az a neve, hogy ismeretlen Esztergom a Facebook oldalnak, és ott
1: 17-e az vasárnap.
2: 95-re odaén, igen.
1: Ahova is?
2: A Mindszenti Herceg Prímás terére, jegyeket pedig a zsidóprogramok.hu oldalon lehet megvásárolni.
1: Majdnem minden információt megtudtunk, ha valami még ismeretlen, akkor keressék a közösségi oldalakon az ismeretlen Esztergom fület, és benne biztosan megtalálják az érdekességeket, az információkat és a válaszokat a titkokra Esztergomról, Aguera Zoltán város történésztől, aki várja önöket, tehát vasárnap Macesz likör Esztergom egy jó sétával, amihez lelassul majd persze a reggeli express is.
0: Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.
1: A reggeli express fővárosszentrikus program ajánlójában adózunk a hölgyeknek, a szépségüknek, a csodálhatóságuknak, az anyaságuknak, a keménységüknek, szóval mindennek. Először is jöjjön a Veduta Muzika koncertje ma este 7 órakor a Kiscelli Múzeumban. Ez egy kamara együttes, nevük jelentése zenei látkép, avagy panoráma. Ez magába foglalja a képzőművészeti áthallásokat, a zene és társművészetek összefonódásából származó szélesebb látószöget, valamint repertoárjuk sok színű minőségét, ugyanis a három régi zenével foglalkozó hangszeres zenész ma este női komponisták műveit választotta a kora baroktól a kora klasszikáig. Megpróbálom a kiejtésemet előhozni. Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Isabella Leonarda, Maddalena Lombardini Sirmen, Elizabeth Jacques de la Guerre vokális és hangszeres művei, kamara művei hangoznak majd el Fábián Tímától, Megyeri Noémitól és Vályi Csillától. Ők alkotják tehát a Veduta Muzika kamara együttest, és csatlakozik hozzájuk Bodrogi Éva maga szopránjával, illetve Völgyi Attila is viszi a lantját a Kiscelli Múzeumban este 7 órára, és még mindig a hölgyek, illetve a hölgyek hangszerrel fókuszban a fuvola. Bíró Zsófia fuvola művész és muzsikus társai hangversenye várja majd önöket a Pesti Vigadóban szombat délután 4-kor, és milyen meglepetés, balettal, mert hogy Bíró Zsófia ritkán hallható programmal lepi majd meg a közönséget, kevésbé ismert francia mesterek brilliáns darabjait szólaltatja meg. A partnerek majd Oboán Szász, Kalicki András, Kerényi Réka hegedűn, Meriske Nikoletta hárfán és Bene Róza Csemb ballon, illetve majd a közreműködő Szent István filharmonikusok élén Zsíros Leventével, és a meglepetés, néhány elbűvölen szép zenei részletet majd balett is gazdagít a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú táncművészeinek köszönhetően, és természetesen a szerkesztő műsorvezető is hölgy lesz ő, Solymosi Tari Emőke, de még egyszer fuvolával várja önöket a Pesti Vígadóban szombat délután 4-kor, Bíró Zsófia. A legszebb hölgy és talán a legfontosabb hölgy pedig maga a természet. Mindig fölhívjuk a figyelmüket, hogy milyen jók a természetfilmek, illetve hogy van egy természetfilm klub a Magyar Mezőgazdasági Könyvtár, Múzeum és Könyvtárban, ami az első kerületben az Attila út 93-as szám alatt található. Benne pedig remek filmek, amikből most a Megsebzett bolygóból, illetve a Magyar pusztából láthatnak egy-egy részt az összekötő kapocs Rácz Gábor, aki gyönyörű képekkel ajándékozta meg önöket, illetve ajándékoz meg minket ma is, ezek szerint az időpont este 6, és részletet, illetve egy részt láthatnak a Megsebzett bolygó című televíziós ismeretterjesztő filmsorozatból. Ez a környezetvédelemre és az ember természet átalakító tevékenységének veszélyeire hívta fel a figyelmet Balogh János akadémikus szakmai irányításával, valamint az alkotókkal, Balogh Jánossal, Sáfrány Józseffel, és persze Rácz Gáborral, akinek 12 hónap az Erdőn című filmsorozata a klasszikus magyar természetfilmezés egyik kimagasló alkotása, ma este 6-kor pedig a Magyar puszta látható benne, úgyhogy élvezzék a természetfilmeket. Adózzanak csodálattal a hölgyeknek, szeressék őket, és persze minden programhoz jó szórakozást kívánunk, kedves férfitársaim nevében is.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a Hungária körút Kerepesi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig, a forgalmat rendőrök irányítják majd. Délelőtt 9 órától holnap hajnalig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert burkolatot javítanak. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, sávbezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is korlátozásra, lezárásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, igen, én is észrevettem, fönnmaradt a hangsúly, ha lehet egy ilyen jelzőt vagy szókapcsolatot mondani zenei daraboknál, de azért, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy május 14-én itt a Nyitányban, 2:48 után bizony nagyon sok feladatunk van, én pedig ugye tartozásokkal bírok, a tartozások közé tartozik, hogy mi a Manó lehet az a násfa. Násfa női név, egy újabb keletű négi, névadás a régies násfa szóból, az pedig függő ékszert jelent, úgyhogy hölgyek, ha hétvégén bármiféle fesztivál kézműves kavalkát környékén járnak, akkor nyugodtan kérjenek névnapra, mármint a násfák névnapra násfát. Egyébként még Aglája névnap is van, ami gyönyörű és ráadásul görög eredetű, három grácia egyikének a nevére vezethető vissza, már megint valami kultúrtudomány is. Tündöklő a jelentése, ezt nagyon nagy szeretettel adtam át önöknek, és amit én egyébként a nagyvilágból tudok, na az nem sok, azt dohányzás közben tudtam meg. Ez egy nagyon csúnya dolog, de ha a dohányzás kapcsán az éppen születésnapos Hegedűs Géza bácsira gondolunk, akkor rögvest minden visszaszívható. Ugyanis Géza bácsi, aki tényleg mindent tudott a világról, ha megkérdezték, hogy honnan ered a szemüveg, ha bombákról, ha matematikáról, ha fizikáról volt szó, akkor egész egyszerűen a polihisztor jelző volt az övé, illetve hát nem elég, hogy az övé volt, hanem vallotta is, hogy mindent tudni akarni kell. Ja, de egyébként nem lehet mindent tudni. Háromszoros József Attila díjas magyar íróról, költőről beszélünk, műkritikusról, egy elég, hát ő mindig azt mondta, hogy kalandos élet út, mert az rendben van, hogy ő ismerte Kosztolányi Dezsőt, Kassák Lajost, Lukács Györgyöt, és velük egyébként jó barátságban is állt, de azért megtépázta a 20. század, mert miután a Markó utca állami főgimnáziumban leérettségizett, jött a Pázmány Péter Tudomány Egyetem, azért, hogy minden meglegyen, történelemből és irodalomból is lediplomázott, aztán jött a munkásszolgálat, végül a koncentrációs táborok, de hál' Istenek, a vége az lett, hogy a Színház és Filmművészeti Főiskola elméleti tanszék vezetője lett, sok-sok újságnál rovatvezető, filozófia történet tanár, a magvető igazgatója is egy kicsi ideig, és rengeteg olyan mű kötődik a nevéhez, amiből még a mai napig is tanulni kell, lehet szabad világirodalmi arcképcsarnok, az európai gondolkodás évezredeje, a magyar irodalom arcképcsarnoka. És akkor most jön az, hogy valami hihetetlen volt belépni az ő lakásába. Amikor hideg volt, akkor Pesten lakott, a Vígszínház mellett a Detroit-Mor utcában, egyébként pedig Esztergomban tengette azokat az időket, amikor a jó idő dominált, biztos rám szólna, hogy nem ezt a szót kell használni, vagy elmagyarázná, hogy honnan ered, de szóval, hogyha beléptünk a lakásba a Detroit-Mor utcában, akkor jobbra cigaretta, balra szivarkák, középen pipa, egyébként pedig rengeteg tűzgyűjt, alkalmatosság, gyufa, és egy hihetetlen füstfelhő, úgyhogy szegény operatőröknek mindig egy nagyon nagy feladat volt. Egyrészt valahogy szólni, hogy legyen szellőztetve, hogy eltűnjön a füst, másrészt pedig valami olyan képet beállítani, ahol éppen nem látszik dohányzó alkalmatosság. De Géza bácsi, Hegedűs Géza bácsi a legnagyobb természetességgel vette elő beszélgetés közben is a gyufát, a pipát, és mesélt. És ezek a legfontosabbak. Az 1912. május 14-én született Hegedűs Géza bácsira emlékeztem, rádión át nem adható füsttel, ami szép dolog, de azért törődjünk az egészségünkkel is. Na, ezt hozzá kellett tennem május 14-én itt a Klasszik Nyitányban, egyébként könnyedén és nyugodtan.

Klasszik Rádió 92.1, itt a Klasszik Nyitány május 14-én, egy csütörtökön, Purcell után és Vivaldi előtt csak annyit osztanék meg önökkel, hogy sétálni jó. Egyrészt ugye a Reggeli Expressben hallhatták, és ez majd a Spotify-ban is visszahallgatható, hogy Esztergomban vasárnap várja önöket egy remek, a város zsidó történeti történelmi érdekességeivel is foglalkozó séta, a másik viszont legyen egy jó belvárosi séta, vasárnap 11 órakor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Epres kertjében, ami nagyon jól hangzik, de vannak neki rejtett arcai is, úgyhogy egy exkluzív kultúrtörténeti sétára várja önöket majd Bóka B. László, aki nagyjából mindent tud Budapestről, főleg Erzsébet városról, de hát ez Terézváros, úgyhogy egy picikét nekem idegen terep, de útlevéllel nyugodtan lehet menni vasárnap 11 órára a Kmet György utca 26-28-as szám alá, aztán majd a Bajza utca fele is lehet sétálgatni, tehát a festői ősfás park, neoreneszánsz oszlop csarnokos műterem házai között lehet zegzugolni. Az eredeti szépségben felújított 18. századi kálvária épülete is várja önöket, valamint a budavári Nagy Boldogasszony temploma kövei is. Mindez persze Bóka B. László sajátja, de itt most jelesül az Epres kert lesz a fő cél. Még egyszer, tehát vasárnap 11 óra Bóka B. Lászlóval jönnek az Epres kert rejtett arcai, a következő órában pedig például Görög Lászlóval beszélgethetek, de megajándékozom majd önöket egy felolvasó estel is, ami elérhető, meglátogatható és meghallgatható. Szóval egy kicsi séta sosem árt, 60-80 perces lesz ez az majd az Epres kertben vasárnap, készüljenek föl, ha havazás, ha égeső, akkor is. A lényeg a szépség itt nálunk is, meg a könnyedség és a nyugalom, hiszen ez a Nyitány. Na, többet most már nem téveztek, nem sokára úgy is jönnek majd a hírek.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megvan, hol lesz a Tisza kormány miniszterelnökségének bázisa. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Délutántól többfelé pattanhatnak ki zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Az eddigi építési és közlekedési minisztériumban lesz a miniszterelnökség. Az Alkotmány utcai épületben tartják majd jövő héttől a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Kármelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter azt is közölte, hogy hivatali autóként az országjáráson is használt járművét tartja meg. Hozzátette, nem költözik a kormányzati rezidenciába, marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott is annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. Egyébként a Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat 10 megyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidős sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos idő várható, fátyol és komoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a lassú az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es úton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünkösfürdő utcáig. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve az M3-as autópályán és az M5-ös autópályán a Városhatártól. Reggel 8 órától nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontjában karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják majd. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Zuglóban a Korong utcát mára egyirányosították a Róna utcától az Uzsoki utcáig daruzás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat, május 14-én egy csütörtökön. Reggel mondom én, de hát ez már a második óránk, és lehet, hogy valakinek ez már a délelőtt, úgyhogy a jó kávézás mellé. Jó sétálást, szellőztetést, takarítást, locsolást, vagy bármi más délelőtti tevékenységet kívánok, illetve hát tessék elküldeni a fiatalokat a munkahelyükre, ha valaki még óvoda, iskola környékére nem tette a lábát, akkor talán most van itt az ideje, és nekem is most van itt az ideje megemlékezni néhány születésnaposról. Huszárik Zoltánra is kell emlékeznünk, aki amellett, hogy Balázs Béla díjas magyar filmrendezőként rögzült a mi emlékezetünkben, azért ne felejtsük el, hogy grafikus művész is volt, és erről mindig nagyon szívesen beszélgetünk Huszárikat, a Jászai Mari díjas színésznővel, a leány Zójával. Kállai Borit is föl kell köszönteni, magyar színésznőt, úgyhogy jó egészséget, meg virágokat, meg hasonlót kívánunk, és szerintem csokoládét kívánunk Gyabronka József Jászai Mari díjas magyar színművésznek. Nála sem mondom ki, hogy mikor született, egy dátumot viszont gyorsan dátummal megajándékozom önöket, mert elmondhatom, hogy 1933. május 14-én született Bácskai Lauró István filmrendezőről beszélünk, illetve hát egy fiatal emberről beszélünk még az elején, aki a Vörösmarty gimnáziumba járt, mert ott volt dráma tagozat, illetve hát színjátszókör, és fogta egy jó barátját, és elmentek az érettségi után jelentkezni a Színház és Filmművészeti Főiskolára, hoppot rendező szakon végzett, ez a barát pedig nem más, mint egyébként Sára Sándor. És ha még nevek, akkor egyik alapítója volt Bácskai Lauró István a Balázs Béla stúdiónak, és akkor jöjjenek a nagy nevek, illetve a nagy címek: Gyula Vitéz Télen-nyáron, Hamis Izabella, Nápolyt látni, aztán a Romhányi József műveiből elkészült Bajusz verseny, és ha mondhatom talán a legnagyobbat, akkor ez egy 4 epizódból álló történet, 1973-74 fordulójában, ez bizony a Kemény Kalap és Krumpli Orr, és akkor most sokan csodálkozhatnak, mert úgy emlékeznek rá, hogy ők ezt egyben látták, de nem, eredetileg ugye a televízió sorozatot rendelt, és akkor Csukás István regényéből jött a Valódi oroszlánbőgés, a Kell egy vérebb, a Tettes lépre megy, és akkor itt az utolsó, hogy éljen Bagaméli elemélet, hogy lehet ezt elfelejteni, meg Alfonzó játékát, meg mindent elfelejteni, nem is felejtették el, mert hogy volt az év legjobb gyermekfilmje, 1978-ban pedig a Hollywoodi 10. televíziós világfesztivál nagy díját érdemelte ki. És amik annak kapcsán ugye elmondom, az Bácskai Lauró István a születésnapja, és még egy adalék, de nehogy félreértsék, na, bár lehet, hogy most már nem kell itt nekem foglalkoznom, vagy óckodnom, félnem a szavaktól. Tehát ő dolgozott a Mafilm egyes számú telepén, dramaturg, segédrendező, konzultáns és forgatókönyvíró is volt, mondjuk Keleti Márton, Makkároly, Ranódi László mellett, és akkor ha már Keleti Márton, 1965, Tizedes meg a többiek, a Tizedes meg a többiek, ez a konkrét cím, és nem más, mint Bácskai Lauró István találta ki azt a bizonyos szlogent, szállóigét, nem is tudom, hogy kell mondani, de szóval ő neki köszönhető az, azért makogtam ennyit, mert na jó, nem félünk tőle, azt mondta, hogy ő találta ki, hogy az oroszok már a Spájzban vannak. Na ezt is neki köszönhetjük. Meg még egyszer mondom, Bagaméri elemér kapcsán ugye a filmet, ami a Kemény Kalap és a Krumpli Orr. meg még volt még rengeteg, jó így emlékezni azokra, akik után maradt nekünk megnézni való, úgyhogy tessék megkeresni a videó megosztó oldalakon, és még mindenhol Bácskai Lauró István műveit, és akkor nem sokára még egy műről beszélünk, ami színpados, Görög Lászlóval. Ez a színpad, ez nagyon furcsa, mert a pesti Vigadó, de hát több furcsaságra is szerintem majd fény derítünk. Könnyedén és nyugodtan május 14-én, és most végre befejezem itt a Klasszik Nyitányban.

0: rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Titkokat is ígértünk, a titokra most pedig fény derül. Görög László Jászai Mérődíjas színművésznek kívánok jó reggelt és köszöntöm.
2: Én is mindenkinek, kedves hallgatóknak jó reggelt.
1: És akkor a magyarázat a titokra, mert én a múlt héten beszéltem még Megyesi Balázs művészettörténésszel, aki a Pesti Vigadóról mindent tud, és azt mondta, hogy lesz a láncreakció, de nem akarja lelőni a poént, hogy Vajda Katalin drámája miről szólhat. Azt mondta, hogy gondoljak a fizikára, és én szerintem rájöttem akkor, ezek szerint Szilárd Leót is köszönhetem egy személyben Görög Lászlóval, ugye?
2: Hát most egy kicsit igen, most az én gondolataimnak nagy részét is lefoglalja Leo, igen.
1: Miről szól a láncreakció? Mit lehet hozzátenni még ahhoz, amit történelemből vagy fizikából tanultunk? Hát már aki tanulta, nézek mélyen magamba.
2: Hát ugye Szilárd Leo nem az a fajta tudós, mint mondjuk Einstein vagy Tesla, tehát ugye a köztudatban nagyon ott lenne még talán a Tellere, de meg a Neumann János is jobban a köztudatban van. Holott korának és korszakának az egyik legnagyobb alakja. Tehát az alatt, az idő alatt, amíg ezzel ismerkedtem és foglalkoztam, én ezt lenyűgözve néztem, ezt az embert, és ha másért nem, azért örülök annak, hogy ezt a szerepet én megkaptam, mert minden erőmmel azon vagyok, hogy egy szép emléket állítsak ennek a kivételes embernek. A darab nagyon filozófiai, hiszen arról a kérdésről szól, ami az atombomba kapcsán ugye nagyon megfogható, de mindennapi életünkben is számtalan ilyen dolog van, hogy akarunk valamit, aztán rájövünk, hogy az a valami kifuthat valami nagyon rosszra is, és megpróbáljuk visszacsinálni. Egyrészt ez ugye sikerül-e, sikerülhet-e, másrészt pedig ilyenkor az ember terheli-e felelősség, terheli-e személy szerint felelősség a bekövetkezett tragédiáért. Mert hát hiszen két atombomba azért lakott területre bedobva nagyon sok áldozatot szedett. És erről szól ez a darab úgy, hogy egy tárgyaláson tulajdonképpen ezt vizsgálják, ezt mérlegre teszik. És a kor ismert alakjai is, például Heisenberg és Einstein, kevésbé ismert alakjai, mint Gross tábornok, a Manhattan-ter biztonsági főnöke, illetve olyan alakok, hogy Szilárd édesanyja, a szerelme Gertrude Weiss, a református pap, aki keresztelte, tehát egy egészen érdekes alakok vonulnak fel a darabban, és én úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas módon feszegeti ezt a problémát, amit egyébként ugye az Oppenheimer film is boncolgatott, csak az a nagyon nagy különbség, hogy a Kati ezt a darabot 20 évvel ezelőtt írta. Tehát erre aztán igazán lehet, hogy a korszellemet jócskán megelőzve jutott ez neki eszébe. És nagyon remes csinálni, az az igazság, és izgalom, mert ugye manapság annyira a gyors világhoz szoktunk, a látványos dolgokhoz, és ez tényleg egy eléggé gondolkodós, nagyon tartalmas dolog gondolatilag, hogy ez mennyire fogja esetleg a nézőt fárasztani, mennyire bírjuk fenntartani a figyelmet, de hát ezen vagyunk, és egy pár nap múlva ez kiderül.
1: A pár nap múlva az holnap utánt jelenti, mint premier, de májusban még és júniusban is többször elérhető az előadás Rátóti Zoltán rendezésében, akinek könnyű dolga volt, ilyen filozófiai, erkölcsi mélységet ma azért ritkán kapunk, vagy ritkán van rá figyelmünk, ritkán hagyunk rá ennyi időt?
2: Szerintem azért volt idézőjelben könnyű dolga, mert azért egy színdarabot összekalapálni, az rendtentő sokrétű dolog, ugye az egyeztetéstől kezdve a díszlet jelmezen át az egész dolognak a képéig, ugye ez a Vigadó, mint saját produkció hozta létre a láncreakciót, ebben is egyedülálló, talán remélhetőleg úttörő lesz ez az előadás, és követi majd egyéb előadás is. Én szerintem nagyon szeretjük ezt az anyagot mindannyian. Tehát ilyen szempontból mindenképpen könnyű dolga volt az Olinak, mert segítők ezek szemek, agyak voltak körülötte, és ahogy ő fogalmazott, volt egy kis nyílt nap a Vigadóban, hogy ő nem is érzi magát most jelen pillanatban rendezőnek, inkább karmesternek, tehát aki így vezényel és összhangot teremt. De az egész ő nagyon-nagyon jó munka. Hát nem azt mondom, hogy volt, mert még tart, de én nagyon jól éreztem magamat, és jól érzem magamat.
1: Gyorsan az én tisztem akkor elmondani a játszó partnereket, az anyuka Zsurs Kati, Szilárd felesége Pápai Erika, Albertensen, Schnell, Ádám, Heisenberg, Hirtling István, ott van még ez a bizonyos tábornok Kálidar Tultor, de még Szacsvai László, Bertalan Ágnes, fiúk, lányok, és ha már karmestert mondott, akkor a zeneszerző Selmeci György, ami nagyon fontos.
2: Igen.
1: Itt nekünk és nálunk. Igen. És ne felejtsük el, hogy a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója van. Ez is hozhatta létre az előadást. Még egyszer, holnap után este 7-kor úgysem lesz jegy a premierre, de elérhető még május 26-án, június 7-én. És amíg vezet Görög László, bocsánat a zargatásért, meg hát én végtelenül szemtelen vagyok, de az egyik kedvenc, amit mindig ajánlunk mindenkinek, és ebben a hónapban most hála Istennek sokszor lesz, az a Tengeren című darab a Táliában. Az ó az azt jelenti, hogy szeretett darab, szeretett játék?
2: Hát, nagyon. Tehát az is egy olyan helyzet volt, hogy amikor olyan szerencséje van az embernek, hogy egy kivételes darabbal foglalkozhat, és össze van eresztve hat ember tulajdonképpen, akik ezt elkezdik nagyon szeretni és dolgozni rajta, és úgy a körülöttük lévőket is beszívja, és akkor mindenki nagyon-nagyon izgul azon, hogy a lehető legjobb formáját hozzuk ennek a dolognak. Az egy nagy élmény,

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bájéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: 12 év után először tartottak állománygyűrést a külügyminisztériumban. Hamis gyógyszerekkel kereskedő csoportot számoltak fel nemzetközi összefogással. Több helyen, több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, hogy visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Közben megvolt Orbán Anita első egyeztetése az orosz nagykövettel. A diplomata délelőtt érkezett meg a külügyminisztériumba. Magyar Péter miniszterelnök előző nap jelentette be, hogy hivatalosan is magyarázatot kérnek Moszkvától a támadás miatt, miközben a kormány nevében mélységesen elítélte az akciót. A kabinet szerint a háború kitörése óta ez volt az egyik legsúlyosabb olyan orosz drón támadás, amely közvetlenül érintette Kárpátalját. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Vona Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény. De ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással, köztük a magyar hatóságok részvételével számoltak fel, közölte az Europol. A csoport 2019-től működött. Tagjai számos hivatalosan bejegyzett cégen keresztül virtuális eladók hálózatát építették fel. Call centereket, több száz weboldalt és közösségi média oldalt működtettek a több mint 400 forgalmazásokat. Engedély nélküli termék értékesítésére. Reklámozásukhoz gyakran híres, vagy orvosnak mondott emberek nevét és képét használták a betegek megtévesztésére. A bűnözők által forgalmazott gyógyszerek és táplálék kiegészítők nem voltak hatással az emberi szervezetre, és mindegyik hasonló összetevőket tartalmazott, annak ellenére, hogy különböző betegségek kezelésére ajánlották őket. A bűnözői csoporttal kapcsolatos nyomozás és információgyűjtés folytatódik, miközben további tanukat és gyanúsítottakat hallgatnak ki az ügyben. 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján, augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 400 hazai előadó, zenekar fog játszani élőben. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd nyugat felől ismét beborul az ég, és több helyen, több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3-12, holnap napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a Hullámstrandfürdő, majd a Pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a Budai Várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: 12 év után először tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa eszi a bevallását. Visszatérnek a záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, hogy visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomáciában erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa eszi a bevallását. Érdemes tehát ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még egy hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A Minősített Könyvelők Egyesülete a következő időszakban megkívánja keresni az új kormányzati és szakpolitikai szereplőket annak érdekében, hogy a könyvelői szakma, valamint a mikro- és kisvállalkozások gyakorlati tapasztalatait és előterjesztéseit becsatornázza a döntés előkészítési folyamatokba. A több mint 2000 fős tagsággal rendelkező egyesület kiemelt célja, hogy a könyvelőket és vállalkozásokat érintő jogszabályok esetében még a törvénytervezetek elkészülése előtt történjen érdemi szakmai egyeztetés a gyakorlati oldal szereplőivel is. Kína üdvözli az Egyesült Államok Kínával folytatott kölcsönösen előnyös együttműködésének erősítését, jelentette ki a kínai elnök Pekingben, a nagy népi csarnokban, ahol Donald Trump amerikai elnököt fogadta. Xi Jinping kiemelte, hogy az amerikai vállalatok Kína reform és nyitási folyamatának kiemelt szereplői, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Donald Trump elmondta, hogy a látogatásra az amerikai üzleti élet több kiemelkedő szereplőjét is magával hozta, akiket arra ösztönöz, hogy növeljék szerepüket a kínai piacon. Itthon vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagy színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. Végül az időjárásról. Ma megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 km/órás szelet mértek. Érdekes módon épp abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás. Holnap kezdetben több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Majd nyugat felől ismét beborul az ég, és több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, holnap napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Hogyan változott a Néprajzi Múzeum szerepe az elmúlt több mint 150 évben? Milyen dilemmák és irányváltások formálták az intézmény működését? Kemecsi Lajos új könyve a Hullámzásban, szereplők történetek a Néprajzi Múzeum múltjából címen ezekre a kérdésekre keresi a választ. Izgalmas történeteken, eddig kevésbé ismert archív anyagokon és új szemléleten keresztül. A kötet bemutatója vasárnap délután lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a szerző a kötet szerkesztőjével, Beres Gáborral beszélget majd. Vasárnap a Zeneakadémia nagy termében az egyik legismertebb barokk oratórium Händel messiása hangzik el. A Haydnaum régi zenei központ koncertjén nemzetközi szinten is magasan jegyzett brit énekesek lépnek fel. Joanne Young, Tim Mead, James Gilchrist és Neil Davis. A messiást Händel 1741-ben kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt komponálta, az Új Szövetség és a Zsoltárok szövegeit alapul véve. A Purcell kórus és az Orfeo zenekar számtalanszor szólaltatta már meg az oratóriumot, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye. Péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik az Állé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket töltött, rakott, amerikai, nagymamaféle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk majd, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is. Így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verzió is. Szombaton a Pastorales sorozat idei záróhangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a Fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője lesz. A változatos virtuozitást és líraiságot ötvöző koncerten a Szent István Filharmonikusok Zsíros Levente vezényletével lép fel. Közreműködnek a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú balettművészei, a szerkesztő műsorvezető Solymosi Tari Emőke. Többek között Vivaldi, Bach és Mozart művei is felcsendülnek majd. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok a halott és a sebesült Kijevben az orosz bombázás után. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Elszórtan jöhetnek záporok és zivatarok. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal lőtte Kijevet. A támadásokban legalább 7 ember meghalt, és több mint 40-en megsebesültek. Az ukrán katasztrófa védelem további 20 embert még keres. Országszerte egyébként 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Orbán Anita elfogadhatatlannak tartja, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadták. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Facebook oldalán közzétett videójában Orbán Anita elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartó lezárása érdekében. A 11. kerületi egykori MUL székházba költözik a közlekedési és beruházási minisztérium, tudta meg Vitézi Dávidtól a Népszava. A miniszter a lapnak azzal magyarázta, hogy valahol dolgozni kell és nincs idő keresgélni. A Lázár János vezette építési és közlekedési minisztériumnak azért kellett költöznie az Alkotmány utcából, mert ott kapott helyet a miniszterelnökség és ott tartják majd a kormányinfókat is. Tiltakozik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezető az ellen, hogy a kultúrpolitikáról továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia döntsön. A kultúra független szakmai szervezetek bevonásával történő támogatását tartják kívánatosnak, hangsúlyozták nyilatkozatukban. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett, teszi hozzá. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csalókereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Mozsihisz elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell, énekes, és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élet tisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és a mindenfajta előítéletnek. Holnap nyugat-dél-nyugat felől tovább növekszik a gomoly felhőzet, és délutántól egyre több felé várható esőzáporzivatar. A délnyugati szél megerősödhet. 20-22 fok köré melegszik majd a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 6-os főúton kifelé a Hárosi felüljáró után. Baleset okoz még fennakadást a 8. kerületben a Dologház utcában a 2. János Pápa térnél. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében. Nehéz az előrejutása a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a budai alsórakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, az Árpád-Fejedelem útján a Margit híd előtt és a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bocskai úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as autóút előtt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Kellemes délutánt kívánok! Idén 25 éves a Maladipe Színház. Balázs Zoltán színész rendező lesz a vendégem, a Maladipe Színház alapító igazgató művészeti vezetője. Most pedig Schubert 5. B-dur szimfóniájának 3. tételét hallgatjuk meg a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában. Vezényel Solti György.

0: Ez az Intermezzo idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Magyar és a Nemzetközi Színházi Világ egyik legmeghatározóbb, legmarkánsabb együttese, a Maladipe Színház. A vonalban Balázs Zoltán, színész rendező, a Maladipe Színház vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Szia Dina, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A 2000-2001-es évadban alakult meg a színház. Mi volt a fejedben? Volt-e valamiféle elképzelés, vagy ilyenkor az ember úgy elindul valahol, és aztán majd az idők során formálódik az arculat? Szóval hogy történt mindez?
1: Semmi nem volt a fejemben. Megragadta a sors a grabancomat, és ide-oda rángatott. Én meghagytam magam rángatózni. Rángatva lenni, és hát egyszerűen belesodródtam egy olyan kalandba, egy olyan eseménybe, amire egyáltalán nem voltam fölkészülve, de ha már benne voltam, akkor megpróbáltam a legtöbbet kihozni belőle. Ez volt az a bizonyos felkérés, amit egy Dragan Ristić nevezetű szerb producer ajánlott, és azt szerette volna, ő mint cigány is származású alkotó művész, hogyha Magyarországon ugyancsak roma és nem roma művészek találkozásából igazi európai színvonalú színház születik, és többféle rendezőt megkeresett, akik ilyen-olyan stílussal járultak volna hozzá, az egyedi szemléletet mindig szem előtt tartva, de egyik sem vállalta, túl egzotikusnak tartották, abban viszont egyet értettek, hogy van egy elvetemült fickó az egyetemen, akkor végzős rendezőszakon én, Balázs Zoltán, aki biztos be fogja vállalni, mert szereti az ilyen különleges vállalkozásokat, és van annyira szenvedélyes, meg kíváncsi, hogy fejest fog ugrani ebbe a felkérésbe. Hát így is lett. A darab maga Zsák vagy a behódolás volt UNESCO-nak egy abszurdja, amiről azt kell tudni, és hát ezt közöltem Ristićcel is, hogy az egész világon megbukott. Valahogy őt ez nem hozta lázba, mármint negatívan azt mondta, hogy viszont most nem fog megbukni, ő így érzi. Hát mivel így érezte, én meg már igent mondtam részben erre az egészre, mert annyira lehetetlen volt a helyszín is, ahol megvalósítottuk végül a Roma Parlament, hogy aztán már csak arra figyeltem, hogy azokkal a művészekkel, akiket felkértem, a UNESCO-i világot ki tudjuk bontani, és kiderült, és ez az eseménynek a lényege, hogy mindaz, amit addig abszurdnak, vagy furcsának gondoltunk, az hirtelen nagyon evidens, érthető hétköznapi lett, feltétlenül és leginkább arra gondolva, hogy a három orrú menyasszony, aki egy fehér színésznő által, Molnár Eliko által volt megfogalmazva, és Zsák találkozásra, aki egy roma fiú által volt színpadra fogalmazva, macska nyelven történő dialógusa mindenki számára érthető volt. És ez a fajta reveláció, ez a fajta őrületes eufória, ami mind a művészeket, mind a nézőket a művészekhez kapcsolta egymáshoz és a nézőkhöz, az megalkotta a Maladipének az első auráját, és gyakorlatilag ennek az élménynek a megfogalmazása a név is, ami találkozást jelent, mert azt kértem a cigány színészektől, hogy ezt az érzést, ezt az eufórikus energiát, ezt ők hogyan hívnák, hogyan neveznék lovári nyelven a saját nyelvükön, és akkor azt mondták, hogy Maladipe, Maladipe, és hát így lett a társulat neve, ez a amúgy gyönyörű név, és hát reméljük, hogy hülyek maradtunk ennek a lényegéhez.
0: Hát akkor ezek szerint itt már nem volt kérdés az, hogy te maradsz, te leszel a Maladipe Színház igazgató művészeti vezetője.
1: Kérdés volt, én azért nem úgy rendezkedtem be, vagy nem vérteztem föl magam hideg élelemmel, hálózsákkal, hogy hosszú távon társulatot fogok majd vezetni, viszont olyan magától értetődő módon organikusan kapcsolódtunk egymáshoz, és font össze minket ez a találkozás, hogy stílusos legyek, hogy az ő igényük, mármint az együttessé, akkor még ugye nem strukturális formában, bíztató jelleggel arra inspirált, hogy neki beselkedjek a következő produkciónak, ez volt a Bolondok iskolája, ami már a szkénében volt bemutatva, és nem csak cigány és magyar, hanem már latin nyelven is játszottak a művészek, Kálid Artúrral, és hát nagyon Partinórival, Soltész Erzsébettel kiegészülve. Egy elképesztő előadás volt, aztán jött a Négerek, és hát valahogy nem tudtunk a bűvköréből ennek a vállalkozásnak kimenekülni. A nézők igényelték, a kritika szerette, és hát mi meg hagytuk magunkat sodorni, sodortatni, és hát mindig rádobtunk egyet a tűzre, aztán ez a tűz egyre nagyobb lánggal égett, és hát ez idáig tart most a füstje.
0: Amikor az alkotókkal közösen kitaláltátok a Maladipe nevet, ami most mondtad, hogy találkozást jelent, akkor milyen értelemben gondoltatok találkozásra? Kivel? Kivel? Vagy mivel találkozni?
1: Hát egyrészt különböző kultúrákból érkező művészek találkoztak, ami azt jelentette, hogy más-más indítatással, más-más háttérrel, más-más személyiséggel járultak hozzá ahhoz az összművészeti vállalkozáshoz, ami egy új színházi nyelven fogalmazó produkció vagy produkciók sorát jelentette. És hát azt gondolom, hogy ez mind a szakma, mind a közönség nem véletlenül honorálta, mert valami olyasmivel találkozott, ami másképp szólt mindarról, amit addig a színház így vagy úgy feldolgozott számukra, akár klasszikus, akár kortárs anyagok formájában. Valamiféle szellemi szabadság, kísérletezés, vállalkozókedv jellemezte, és elementáris energia, és a teremtő kedv, ami mindent átjárt. És én azt gondolom, hogy ez ragadós volt, és ez lehetett valószínűleg ennek a hosszú távú építménynek az alapköve, vagy legalábbis az alapkőletétele.
0: És a teremtőkedv az maradt, 25 éve tart. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Balázs Zoltán színész rendezővel, a Maradipest Színház igazgató művészeti vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladipe Színház alapító, igazgató művészeti vezetője. Az, hogy a Maladipe Színház egy avantgárd alkotóműhely, a művészi megnyilvánulásai sem feltétlenül illeszkednek valamiféle színházi kánonba, az milyen kihívást jelentett számodra? Egyáltalán ez az első perctől kezdve így volt, vagy az út során a 25 év alatt találtátok meg azt az arculatot, azt a szellemiséget, amit visztek tovább?
1: Nem volt kihívás, mert én magam hordozója voltam már ennek az avantgárd gondolkodásmódnak, vagy létezési formának. Én gyerekkorom óta állandóan csintalan huncut alkotóként, tehát akkor még nem alkotóként, hanem lényként, aki későbbiek során egyre tudatosabban az alkotás felé fordult, hordoztam magamban ezt a fajta kísérletező attitűdöt, és hát aki a környezetembe került, vagy akinek én a környezetébe kerültem, és hasonló genetikai berendezkedéssel, vagy hozadékkal bírt, hát

0: személyes, mind a művészi találkozásokat építik. Ez technikai, strukturális, gondolkodásbeli, szellemi tudatosulást jelentett, és hát ne felejtsük el, hogy mi exkluzív műhelyén nőttük ki magunkat egy ilyen érdekes kisebbsége kultúráját ötvöző együttesből, egy ilyen egészen furcsa önmagát megíró történetként egyre bátrabban, egyre szabadabban, egyre jobban felbértezve haladtunk a magunk útján, de azt hiszem az avantgardizmus az leginkább abban mérhető, hogy nem igazodtunk másokhoz. Szóval nem akartunk rendekhez, stílusokhoz, divatokhoz kapcsolódni, ez belőlem hiányzik, és mivel belőlem hiányzik, és szegények engem kaptak, vagy így dobta a sor, ezért utána már nekik sem volt lehetőségük úgy ficánkolni, vagy illeszkedni a már bevált formákhoz, tartalmi formai egységekhez, amelyek uralták akkor a magyar színházi közéletet, és nem csak a magyar színházi közéletet, mert a Maladipének a legnagyobb szerencséje az, hogy nagyon hamar kikerült a nemzetközi színházi terepre, piacra, és kézről kézre adták az előadásainkat és az együttest. Ezért mi nagyon hamar megmerítkezhettünk az épp aktuális színházi trendekben, meg hát olyan kapcsolati rendszert, hálózati rendszert tudtunk építeni, amelynek köszönhetően a legnehezebb korszakokban és a későbbiekben helyt tudtunk állni, és hát a turnék, a fesztivál meghívások és az egyéb vendégjátékok életben tartották a 7 különböző csapatot, együttest, akik a 25 év alatt megrajzolták, megalkották nem akármilyen egyéniségekkel a Maladipe arculatát.
1: Én azt hiszem, hogy a hozzád kapcsolódó alkotóművészek természetes módon azt képviselték belül, amit te magad is, nem? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valahogy igazodtak hozzád, vagy nem is tudom, hogy mondtad az előbb, hanem hogy egyszerűen ők is hasonló módon működnek, vagy hasonló módon gondolkoznak a művészetről.
0: Valóban hordozói kell legyenek valamiféle eredetiségnek, vagy egy színvonalra való törekvésnek, egy bizonyos igényszintet, vagy igényességet már autentikusan meg kell önmaguk számára fogalmazniuk, de hiába ezt ismerjük, ezeket a példákat fogalmazza meg egy művész itt vagy ott önmaga számára, ha nem kerül olyan közegbe, vagy nem talál olyan inspirációs forrást, energiát, személyt, csapatot, aki ezt életre kelti, vagy mozgásba hozza. Itt minden összeáll, tehát nagyon szerencsés csillagzat alatt született meg a Maladipe, és hát inkább az volt a kérdés, hogy amikor így a spontaneitás, meg az egyre tudatosuló folyamatok megpróbálták önmagukat egyre magasabban kvalifikálni, és egyre több kihívással szembenézni, hogy ne torzuljon el, és ne higgyük el, hogy mi vagyunk az origója, a centruma mindennek. Tehát magyarul azt a fajta közmondást, amit sokszor elmondtam a művészeknek, aztán ők már autentikusan, személyesen továbbadták, és mindig emlegetik, hogy a gőg a bukás előjele, ezt kerüljük el. Tehát az elbizakodottságot ezt megpróbáltuk időben távol tartani magunktól, mert a törékenység, a kísérletező kedv, az újratervezés képessége örömmel kell, hogy ellásson mindannyiunkat, és nem baj, ha valami nem azonnal mutatja meg magát, mert a törekvés a tökéletesre az kellően izgalmas és erőteljes motorizációs szándék. Ezeket meg kellett értsük, ezeket meg kellett segítsük egymásban, de azt gondolom, hogy attól lett formáció idővel, hogy mi egy közös szótárat alakítottunk ki nagyon hamar, és ezzel a szótárra már hivatkozni tudtunk, és akkor ebből merítkezve mindig egyel gazdagabb, egyre változatosabb, egyre újszerűbb témákhoz, szerzőkhöz nyúltunk. Hát elég, ha csak a repertoárunk akkori korszakához térünk vissza, ahol Hölderlint játszottunk, Vörös Sándort játszottunk, Viszpiánszkit játszottunk, Gelderódot, hát nem tipikusan magyar színpadra író szerzők, de olyan szerencsénk volt, hogy többek között Béres Ilona jött el vendégként a Teomakiába, aki hát nem akármilyen színvonalon és jelenléttel mutatott példát az épp serdülő, fejlődő és hát a változás szem előtt tartó Maladipe együttesnek mondjuk a Kronosz szerepet illetően a Teomakiában. De hát említhetem ugyanígy Gombár Juditot, Gócán Juditot, Szőlősi András, Sári Lászlót, Magyaró Kornélt, akik nélkül nem lett volna együttes, mert ők hozzám szegődtek alkotótársként, és így állandóan vizuálisan, akusztikailag, dramaturgiailag egyre többet és többet ajánlottunk az együttes tagjainak, meg hát nyilván rajtuk keresztül önmagunk számára is, ami inspiráló tényezőként magasodott előttünk.
1: És akkor jövünk is vissza, jó? Végig beszéljük a 25 évet, itt leszünk még 25 napig. De annyira jó, amit mondtál az előbb, hogy a gőg a bukás előszobája, vagy előjele? Hogy is
0: előjele.
1: Mondta? Előjele. Hát figyelj, ez tökéletes. Azt hiszem, hogy ez minden szinten érvényes. Jövünk is vissza. Abszolút. Balázs Zoltán színész rendező, a Maladipe Színház vezetője, alapítója, művészeti igazgatója a vendégem.
2: Capriccio.

0: A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 6-os főúton kifelé a Hárosi felüljáró után. Baleset okoz még fennakadást a 8. kerületben a Dologház utcában a 2. János Pál pápa térnél. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében. Nehéz az előrejutása a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a budai alsórakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt és a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bocskai úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as autóút előtt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, 25 éves a Maladi Pest Színház, hát ez már történelem. Erről beszélgetek Balázs Zoltán színész rendezővel, a Maladi Pest Színház alapító igazgató művészeti vezetőjével. Milyen fontos állomások voltak a színház életében, amelyekről úgy érzed, akár utólag, akár már akkor is, hogy valamilyen módon meghatározták a további utatokat?
1: Leginkább azok a korszakok, amelyek bizonyos társulatokhoz köthetőek, gondolkodásbeli, szellemiségbeli, stílusbeli, fogalmazásmódbeli egyéniségekkel és sajátosságokkal felruházva, különböző művészegyéniségek által kibontott formai tartalmi egységek, amelyek hát olyan fesztivál előadásokként maradtak meg a köztudatban, amelyek példát vagy inspirációt jelentettek más színházi kultúrában nevelkedett rendezők, színészek számára is. Ehhez persze azt kellett, hogy mi rendszeres vendégei legyünk Európában, Ázsiában, Amerikában és a későbbiekben Afrikában is a színházi kultúrák színpadainak, különböző színpadainak, fesztiváljainak, és hát valahogy ez az érték egy idő után már mindenki számára jól ismert és példaértékű volt itthon és külföldön, és hát inkább az volt a kívás, hogy hogyan tudjuk mi magunkat újra fogalmazni, újra teremteni, hogy ne ismételjük, ne elfogjon mindaz, amit feldobtunk, felvázoltunk, felépítettünk, hanem új kontextusba helyezzük, és hát valamiféle olyan színház csinálási folyamatot tudjunk magunk előtt képviselve görgetni, ami a változást indukálja. Tehát a transformáció, a metamorfózis az mai napig lényege a mi gondolkodásmódunknak, és azt hiszem, hogy ebben lehet igazán a különböző korszakokat, állomásokat, stációkat mérni, az szerint, hogy milyen épp szabályos vagy szabálytalan színészi megoldásokat emeltünk be az amúgy koncepciózus és módszer alapú gondolkodásunkba. Ez nagyon fontos, mert mint a blöfföt, ez megint a személyemből fakad, igyekeztünk mindig elkerülni. Szóval hogy csak azért nem állítottunk valamit a színpadra, így vagy úgy, mert az olyan aranyos, érdekes, cuki, ja, így szokták, vagy hát láttuk így is, meg láttuk úgy is, meg a nézőn eznek biztos be fog dőlni, vagy a szakma imádni fogja, hanem azért fogalmaztunk valamit színpadra, mert mi el akartunk vele számolni az üggyel, a témával, azzal a vállalkozással.
0: De ha ez a személyedből fakad, jól értettem, a blöff fakad a személyedből, arra mondtad?
1: Nem. Azt elkerülendő.
0: De azt elkerülendő. Jó.
1: Tudatosan, okozati rendszerekre figyeltünk, tehát olyan viszonylatok, olyan struktúrák, amelyek összefüggésekre épültek, és ezért a sajátos színházi nyelv és gondolkodás, amit a Maladi Pest képvisel, az tényleg a koncentrált műhely munkára, az intenzív színészi együttlétre és egy közönséggel való folyamatos előremutató kommunikációra épít.
0: Jó, azt hittem az előbb, hogy valamilyen módon ezt a személyiségedből vagy a művészi megnyilvánulásadból így igyekeztél kivonni, erről van szó, de akkor nem, hanem ez nincs is ott.
1: Nem, a blöff nincs, ellenben az improvizációra való képesség, készség az ott van, és ezt a Maladi Pest művészek magas színvonalon gyakorolják.
0: És akkor ha már itt tartunk, az előbb említettél egy szótárt, amit ti magatok alkottatok meg, ez egyfajta művészi nyelvet jelent, vagy valamiféle művészi eszköztárat?
1: Mindenképpen ez innovatív színházi megoldásokra utaló, vagy azt megsegítő alapfogalmakra, személyekre, gondolatokra, szándékokra, amelyekre nagyon könnyű hivatkozni egy próba folyamat során. Szóval nem mindig előről kezdjük, hanem építjük az adott fázissal már felruházott vagy kiegészített folyamatot, és így a művészeknek az evolúciója sokkal látványosabb. A zenével, a mozgással, a látvánnyal egy szintre emeli a beszédet, a szöveget, az ő jelenlétük, és hát azért ez egy másfajta érzéki élményt jelentő élmény, sajátos esemény, ami a nézőket is egy másfajta aktivitásra inspirálja vagy bíztatja.
0: A különböző nemzetközi színházi fesztiválokon való részvétel nagyon sokat adott a Maladi Pest Színháznak, azt mondtad, és hát ez teljesen értelemszerű. De hogy volt-e ennek valamiféle erőteljesen, szinte kézzelfogható jele, amikor hazatértetek, vagy ez egy folyamat volt, ez egy folyamatos változás, ami a hatások miatt, a benneteket ért hatások miatt alakult ki?
1: Hát a színészekre mindenképpen hatással volt, hogy különböző színházi kultúrákban mutathatták meg magukat, ugyanis másfajta viszonyuk lett a kockázattal magával, vagy a kockázati faktorral, ami az előadásaink része volt, ugyanis az a társulat, amelyik mindig a saját belterjes közegében az általa tisztelt és az őt szerető közönség jelenlétében játssza kizárólag az előadásait, nem kell annyit kockáztasson, mert úgy is szeretve van, vagy legalábbis megbocsátják a kevésbé sikerült pillanatokat a nézők, mert hát láthatják a kedvenc színészét, a kedvenc együttesnek a munkáját, az új bemutatóját, ami mondjuk nem áll olyan erős lábokon, de mégiscsak a mi gyermekeink, a mi művészeink csinálták, és a többi szerintem értik a hallgatók. Kint külföldön minden este másút játszani, az azt jelenti, hogy meg kell hódítanom az adott közönséget, és nincs arra recept vagy garancia, hogy a Maladipét ismerik, és alig várják, hogy láthassák, hanem a Maladipét akkor este fogják megismerni, abban a találkozásban, amit a művészek magas színvonalon kivitelezett tehetséges munkája képvisel, és ez maradandó élményként megtapad az aktuális kultúra, vagy aktuális színházi közeg személyeiben, és hát úgy emlékeznek rá, hogy ahogy azt az előadást az a közeg játszotta, az az együttes, na olyat mi még nem láttunk, vagy de jó lenne ebben részt venni. Egy egészen konkrét példát tudok mondani, hogy a sors milyen csalafinta, milyen játékos. Egy színész érkezett nemrég a Metri Művészeti Központba, aminek én művészeti vezetője vagyok körülbelül másfél éve, egy albán származású művész, aki egyszer csak az előadás után szóba hozta, hogy rá nagy hatással volt annak idején az Exponto Fesztiválon egy Übü Király előadás, ami újságpapírok között játszódott. Na hát összenéztünk a producceremmel, hogy most akkor mondjuk, vagy nem mondjuk, hogy ezt az előadást ide én rendeztem, és a Maladipa előadása volt is, hogy azt mondta a színész, hogy azóta is ezután az előadás után sóvárog, mert ő akkor érezte, hogy végre olyan színázat lát, amiben ő részt akarna venni, és hogy ki a franc a rendező, és ki ez az együttes, és azóta is ezen töri a fejét. És mondtuk, hogy itt a rendező, és itt a színház. hogy x év, amíg a kígyó a farkába harapott, és a színész találkozott azzal, aki ezt az ajánlatot tette neki annak idején, a milyen hatással volt. De hát ebből millió hasonló példát vagy történetet tudok elmondani, felfesteni, mert tényleg akkor találkozik így az ember a világgal, és a világ vele, ha úton van. Ha otthon a biztonságos közegében teremti a saját univerzumát, akkor nem tud ilyen hatékonysággal, nem tud ilyen elementáris erővel találkozási pontokat generálni.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Balázs Zoltán színész rendező, a Maladipa Színház alapítója, aki egyben igazgató és művészeti vezető is.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladipe Színház alapítója, igazgatója, művészeti vezetője. Hát 25 évesek lettetek, ugye ezt feltétlenül meg kell ünnepelni. Hogyan zajlik az idei jubileumi év?
1: Szerényen, de elmélyülten. Hát ugye az anyagi fedezetünk az nem túl jelentős, de a törekvéseink, a terveink viszont annál mérvadóbbak. Természetesen készülünk egy jubileumi előadással, egy összművészeti produkcióval, aminek az öltöny a címe is Kempemba, egy afrikai, dél-afrikai származású író a szerzője. És hát ezt az öltönyt, hogy ne legyen egyszerű, Peter Brook után én magam rakom színpadra Európában, de jazzopera műfaját érintve, aminek a zenéjét Kovács Adrián zeneszerző szerzi, Radnai Csilla a női főszereplő, Bányai Kelemen van a Fehér Ferenc a további férfi szereplők, illetve hát egy öttagú zenekar kíséri őket, és egy nagyon különleges, nyilván tőlünk már el is várják egy egyedi, sajátos színházi elképzelést megvalósító kivitelezésben látható, majd a Metri Művészeti Központban, és aztán különböző magyarországi és külföldi fesztiválokon, hiszen itt is partnereink bizonyos fesztiválok és színházok, többek között dél-afrikai fesztiválok. Úgyhogy hát ez az együttműködés már zajlik, már a próbák folynak, és június 26-án lesz a magyarországi ősbemutatója.
0: Hol?
1: Bánkon, a Metri Művészeti Központban, de hogy ne legyen egyszerű, ahogy említettem, a bemutatón túl még egy könyvet tervezünk kiadni idővel, hogyha megjön és meg lesz a megfelelő tőke, a fedezet. A Maladipe 10 év után volt egy album, amit 10 éves évfordulón kapcsán meg tudtunk jelentetni magyar-angol nyelvű kötet, annak a folytatását plusz 15 év Years címmel tervezzük szintén kiadni, és hát ez főleg a színházi műhely szakmai evolúcióját, a művészeti, művészetpedagógiai tevékenységünket, és hát a nemzetközi jelenlétünket taglalja rengeteg fotótársaságában szakírók szövegeivel.
0: És mindezeken túl a 25. évadban kezdi meg működését a Maladipe Színház által alapított Gombár Judit Alapítvány is, ugye?
1: Így van.
0: Mi a célja ennek a díjnak?
1: Hát a célja az, hogy a Jutka, aki mind az én, mint pedig a Maladipe meghatározó díszlet és jelmeztervezője volt, és egy páratlan emberi alkotói nagyság, hogy ez egyfajta tisztelgés legyen, már mint a díj. Az
0: igen, mert létrehoztatok egy díjat, ugye? Tehát az alapítvány hozta létre, igen.
1: Gombár Judit összművészeti díj, és hát igyekszünk olyan személyeknek átadni majd, akik egyedülállóan kvalitásos művészek, akiknek a látásmódja és innovációs szándéka teljesen új mércét állít a színház, vagy épp a társművészetek jövője elé. Minden évben szeretnénk átadni, és hát egy alapítvány és annak egy kuratóriuma dönt majd a díjazottak személyéről.
0: Az alapítvány által megalkotott díj minden év szeptember 13-án a korszakos alkotó születésnapján kerül majd átadásra ünnepélyes keretek között. Ez is tehát egy újdonság. Nagyon sok konkrétumról beszélgettünk, de arról még nem, hogy téged személyesen hogyan érint az, hogy 25 éves lett a Maladipe?
1: Hát úgyhogy én jövőre leszek 50,
0: ja.
1: Már jó lett volna, ha megtörténik, mondjuk az idén, én nagyon várom, mert én úgy értem, hogy minden, ami eddig történt, az csak előkészülete volt egy következő fejezetnek, úgyhogy a 25 számomra igazából mondjuk munkamennyiséget, meg szenvedét, meg energiát, meg minden egyéb dolgot, amit befektettünk tekintve legalább 50 év, ez nem is 25, és nem csak részemről, hanem a játszó alkotótársak részéről is, de igazából valahogy ez is olyan számomra, mint egy játék, hogy úgy elkezdődik, és akkor egyikből a másikba, egyik ötletből, egyik inspirációból, kreatív pillanatból a másikba ugrunk, sodródunk, és ennek teret, lehetőséget kell adni a művészi kontinuitás jegyében, úgyhogy én nyitott vagyok mindenre, és igyekszem, ahogy eddig is megengedni magamnak, hogy szabadon csak olyan alkotótársakkal, olyan témákat, olyan közegekben, olyan meghívásokat elfogadva valósítsak meg, amelyek engem fejlesztenek és kihívást jelentenek, és több leszek holnap, mint ma voltam azáltal, hogy ezeket elvállalom, és hozzárendelem, amin van. Hát valami ilyesmi a jövőképen.
0: Ez csodálatos, ez nagyon szép, és nagyon jó most ez a 25 év, mert hogy te meg 50 vagy, és akkor arra gondoltam, hogy majd ha 75 leszel, ugye akkor 50 lesz a maradipe, szóval ennyit még így ki tudtam számolni, az is milyen jó kis...
1: Menjünk tovább a 100-ig.
0: Menjünk tovább a 100-ig, igen.
1: Nézd, ha Attenborough-nak sikerült, Kurtágnak azért talán nekünk is.
0: Így van, ez a minimum célkitűzés. Nagyon szépen köszönöm, és sikeres, sokszor 25 évet kívánok a maradipe színháznak, meg neked is.
1: Minden művész nevében köszönöm, aki a maradipét építette. Köszönjük szépen.
0: Balázs Zoltán színész, rendező, a maradipe színház alapító, igazgató, művészeti vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kisiklott egy Intercity vonat Magyarországon, van egy súlyos sérült, és kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthon jogsértéseinek kivizsgálását. Holnap délutántól egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Kisiklott a Békés Intercity gyománál egy utas súlyosabban, egy másik pedig könnyebben sérült. Ezt Hegyi Zsolt, MÁV vezérigazgató a Facebook oldalán jelent tette be. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén a Facebook oldalán azóta szintén megszólalt. Elmondta, hogy egy néhány éve felújított pályán történt a baleset. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak oldalukra. Lezárul a kormányzati átadás átvételi folyamat, és a minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyükre. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely. Korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárca vezető Navracsics Tibor korábbi közigazgatás és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Magyar Péter miniszterelnök szerdai felvetésére közölte, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Miközben Oroszország nyíltan csúfot űz a diplomáciai erőfeszítésekből, az Európai Unió továbbra is erősíti Ukrajnát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Oroszország egyik leghosszabb és legkíméletlenebb dróntámadásának nevezte, hogy ma nagyszabású orosz támadás érte Kijevet, amelynek következtében 5 ember vesztette életét, és mintegy 40-en megsebesültek. Közölte, hogy az EU véglegesíti az Ukrajna megsegítésére szánt 6 milliárd euró értékű dróntámogatási csomagot, és egyre szigorúbb szankciókkal tartja fenn a nyomást Oroszország hadigazdaságára. Az amerikai-kínai kapcsolat a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Trump megköszönte Xi Jinping kínai elnök vendégszeretetét és közölte, látogatása fontos állomás a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott. Holnap nyugat-délnyugat felől tovább növekszik a gomoly felhőzet, és délutántól egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. A délnyugati szél megerősödhet, 20-22 fok köré melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Szent István körúton a nyugati tér felé a Hegedűs Gyula utcánál a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Hüvösvölgyi út közelében. A Tököli úton kifelé a Nefelejcs utcánál balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot. Nehéz az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, illetve a Kiskör úton az Astoria felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a Petőfi hídon, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, a Budai alsórakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt és a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Ma 22 órától másnap hajnali 6 óráig lezárják a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtóját a vasúti felújítás miatt. A 901-es éjszakai járat terelve közlekedik, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Jó estét kívánok! Május 14-én ma van Bonifác napja, de ma ünnepelnek még Julianna, Násfa és Gyöngyvirág nevű hallgatóink is. Az Intermezzo utolsó órájához értünk, elsőként Haydn C-dur zongora trió első tétele következik. Haydn hosszú élete alatt jóformán minden műfajban komponált, 104 szimfóniája mellett jó néhány operát és oratóriumot is írt, de vége hossza nincs dalai, vonós négyesei és zongora triói sorának. Haydnnél az utóbbi műfaj érdekessége, hogy valójában duódarabok, amolyan hegedű zongora szonáták, melyekben a zongora balkész szólamát cselló erősíti. Haydn egyébként mind szonáta, mind trió műfaját tökélyre fejlesztette, hiszen majdnem 500 ilyen művet írt. Következik tehát a C-dur zongora trió első tétele itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Immár harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált idén, a zene és a gasztronómia találkozásának ünnepét a Margit szigeten. Hogy én mégis miért Gajer Ferencet, a Magyar Jazz Szövetség elnökét hívtam fel, az is kiderül a következő beszélgetésből. Szia, művész úr!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést.
1: Szóval azért fellebbentjük a fájtlat, hogyha felolvasok még egy mondatot a közleményből. A Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház közös eseményét május 23-a és 25-e között rendezik meg, vagyis te tulajdonképpen társ szervezője vagy, ugye?
2: Ez pontosan így van, amikor elnök lettem 23 őszén, akkor megkerestem az igazgatóasszony Bán Teodórát, hogy hát van itt ez a csodálatos műfaj, és van ez a csodálatos színpad, és kellene itt valami jazz műsorokat csinálni, vagy szervezni, szívesen segítünk. És ő nyitott volt erre, és akkor kitaláltuk a közösen a Bore és Jazz-t, és akkor a csodálatos Magyar Jazz külön programot is a nagy színpadon. Idén most ez nem lesz, hanem minden a kerengőben lesz, talán a jazznek egy kicsit, intimebb, igen, köszönöm a segítséget. Úgyhogy harmadik éve is fellépnek a magyar jazznek a ikonikus alakjai, zenekarai, és hát 22-én lesz egy különleges koncert is.
1: Igen, mert rögzítsük még egyszer, ugye önmagában az események 23-a és 25-e között zajlanak, igen. De a fesztivál nyitánya az pénteken lesz. Ki lesz, mi lesz, hogy lesz?
2: Körtelénk világhírű jazzénekes, és egy különleges big band fogja kísérni, egy magyar all-stars big band, amit Csapó Krisztián rakott össze és segített a hasonlával természetesen, és az egész szervezésben. Ez nyitja az egész hétvégét, ezt a pünkösdi csodálatos jazz hétvégét. Remélhetőleg az lesz.
1: Tehát ez a péntek, és aztán szombaton pedig, ahogy olvasom, egész nap koncertek. Ha nem is mindent, mert megjegyezni képtelenség, de úgy is szemezgessünk, szerintem egy kollega sem fog megsértődni, illetve rád bízom.
2: Igen, azt mondja, hogy kora délután 1 órakor kezdünk Egri János Junior Trio, utána Rafael Mario Trio, aztán akkor Olá Dezső Vibratón Quartet, utána lesz egy beállás, mert az esti koncert jön a Biondi a nagy színpadon, ezzel zárul a szombat. Másnap, vasárnap, 14 óra, Halpert Quintet, aztán Tacet Showcase zenekar, ez egy fiatal zenekar, akkor a Horror Monkeys, a Cumo Árpádnak az új zenekara, akkor a Budapest Ragtime-ben, a Fusion Circus László Attila vezetésével, ez se pedig az Easy Jazz Band, ezek swing zenekar, hagyományos, tradicionális jazz játszanak, és táncosok is tesznek hozzájuk, és ráadásul várunk táncosokat is. Harmadik napon pedig hétfőn, 14 óra, 15 óra 30 és 16 óra 30-kor lesz a Miss Chris Göbölös Krisztina Quartet, a Kunatons, egy érdekes fúvos formáció és Tóth Viktor kvartetja. Hát nagyjából ez.
1: Ugye azt azért említsük meg, hogyha valaki csak úgy hallgat minket, és feltűnik neki, hogy miért lesz ennyi koncert hétfőn, mert pünköst hétfő lesz, tehát munkaszüneti nap, és ilyen formán lehet programokat szervezni rá. Gondolom a bőség zavara, magam is ugye figyelvén a magyar jazz új feltörekvő tehetségeit, azért van bőven, de inkább arra az egyre kérdeznék most, amiben te is szerepelsz, hiszen nem csak társ szervezőként veszel részt, hanem az egyik koncerten, amiről talán egy-két szót mondhatunk, melyik az, és milyen szerepkörben lépsz ott színpadra?
2: Ez a Budapest Ragtime-ben, ami 45 éves volt tavaly, és ez tulajdonképpen egy hiánypótló, mert szerettünk volna ezen a csodálatos helyszínen is egy jubileumi koncertet rendezni, így most megkaptuk a lehetőséget. Ezt a zenekart 90 óta vezetem és bőgőzöm benne, bejártuk a világot, és jövőre is sok terveink vannak. Van egy kínai turné, van egy német turné, egyelőre olasz, meg egy svájci fellépés, és hát itthon is csináljuk a dolgainkat, ifjúsági koncerteket, óbudai társaskör az otthonunk. Úgyhogy ezzel a zenekarral fogok fellépni vasárnap 8-kor.
1: Na jó, eddig a jazzről beszéltünk, de ugye ennek a programnak az a neve, hogy jazz és bor. Tudom azt, hogy van az a fajta jazz előadás, ahol a művész szereti, hogyha mindenki szépen leül, és végighallgatja, átszellemül, és együtt utaznak tulajdonképpen. De amikor bor is kerül hozzá, és nem csak annak a hatása miatt, hanem azért, mert az valami fajta lazaságot képvisel, akkor elképzelhetők olyan koncertek is, amelyek közben esetleg lehet borozni, vagy talán lazább ez az etikett. Mi a helyzet a jazz és bor fesztivál esetében?
2: Ez pontosan ilyen, amit említettél, és amellett azért megtartja az intimitását, azért is lett behozva, vagy kihozva, vagy ahogy tetszik a kerengőbe. Persze mozognak az emberek, sok pult van, ahol különböző féle fajta borokat mérnek a borászok, azt most ne kérdezz meg, hogy milyen borok lesznek.
1: Nem, nem.
2: Jó borok lesznek, úgyhogy ez egy igazi ilyen hangulat. Amúgy szerintem ennek most divatja van mindenhol, itthon is és világon, hogy összekötik a jazz a borral. Nem tudom miért, de ezt van, aki biztos el tudja mondani jól.
1: Nem is biztos, hogy el kell mondani, hogy miért, de mindannyian érezzük, hogy mint a hagyma meg a héja, és én senkit nem szeretnék megbántani, aki szereti a sört, de valahogy a sört a jazzzel még az én fejemben sem lehet összehozni, és azért valljuk meg, hogy az valahogy tényleg érzed, hogy nem passzol össze, de a borral valahogy annak a megközelítésével, a bornak azzal a művészi megvalósítási lehetőségével, hogy ugyanabból a szőlőből nem lehet kétszer ugyanazt megcsinálni. Talán valahogy így kapcsolódhat a jazzhez, de akárhogy is, immár harmadszor rendezitek meg, tehát 23-a és 25-e között a Magyar Jazz Szövetség és a Margit Szigeti Színház közös eseményét Jazz és Bor címmel. Természetesen, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, és biztos vagyok benne, hogy nem kéne ezt most kikérdezni a hallgatóktól. Szóval, ha nem tudták megjegyezni, akkor a margitszigetiszínház.hu oldalon minden koncert részletesen fent van, és még a borokról is olvashatnak. Vendégem volt Gajer Ferenc, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, a Budapest Ragtime-ben bőgőseje és a Jazz és Bor egyik társ szervezője. Művész úr, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattuk. Szia!
2: Én is köszönöm. Szia!

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kisiklott egy Intercity vonat Magyarországon, van egy súlyos sérült, és kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthon jogsértéseinek kivizsgálását. Holnap délutántól egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Személyi sérüléssel is járó vasúti baleset történt Gyumánál. A keleti pályaudvarról Lökösházára indult Békés Intercity 5 kocsiából 4 kisiklott és megdőlt, de nem borult fel, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid tájékoztatott, hogy a jelenlegi információk szerint egy utas könnyebben, egy másik súlyosan megsérült. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás-átvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal lőtte Kijevet. A támadásokban legalább 7 ember meghalt, és több mint 40-en megsebesültek. Az ukrán katasztrófa védelem további 20 embert még keres. Országszerte egyébként 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Orbán Anita elfogadhatatlannak tartja, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadták. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Facebook oldalán közzétett videójában Orbán Anita elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagy színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. Holnap nyugat-délnyugat felől tovább növekszik a gomoly felhőzet, és délutántól egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. A délnyugati szél megerősödhet, 20-22 fok köré melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Dunahídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Kisiklott egy Intercity vonat Magyarországon, van egy súlyos sérült, és kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthon jogsértéseinek kivizsgálását. Holnap délutántól egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Személyi sérüléssel is járó vasúti baleset történt Gyumánál. A keleti pályaudvarról Lökösházára indult Békés Intercity 5 kocsiából 4 kisiklott és megdőlt, de nem borult fel, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid tájékoztatott, hogy a jelenlegi információk szerint egy utas könnyebben, egy másik súlyosan megsérült. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás-átvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal lőtte Kijevet. A támadásokban legalább 7 ember meghalt, és több mint 40-en megsebesültek. Az ukrán katasztrófa védelem további 20 embert még keres. Országszerte egyébként 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Orbán Anita elfogadhatatlannak tartja, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadták. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Facebook oldalán közzétett videójában Orbán Anita elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárása érdekében. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagy színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. Holnap nyugat-délnyugat felől tovább növekszik a gomoly felhőzet, és délutántól egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, a délnyugati szél megerősödhet, 20-22 fok köré melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál Kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Király utca leghíresebb mulatója, a Kék Macska meglehetősen illusztris vendégkörrel rendelkezett. A magyar hercegek és grófok mellett megfordult az intézményben a Velszi herceg is, aki később 7. Edward néven Nagy-Britannia királya és India császára lett. A trónörökös 5-ször járt Magyarországon. 1881. május 15-i itt tartózkodásával kapcsolatosan a Budapest folyóirat megemlíti, hogy a herceg beleszeretett a mulatóhely világszép énekesnőjébe, Waldau Jeanette-be. Az induló románcnak az anyakirálynő Viktória, a brit világbirodalom uralkodója vetett véget.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.